Gyanám szőjké. Gyanám szőjké. Nekszi csáru, gyanám szőjké. Gyanám szőjké. Ne csum nem nye, higgy mi no hé. Gyanám szőjké.